0: informazioni nello specifico per poter poi aderire alla, all'associazione.
1: E le pagine quindi sono nome?
0: Il Sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
4: Uè, davvero? Ma come si chiama?
3: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
4: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
3: Esatto.
5: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
3: Però ascoltaci, eh.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh.
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
12: Una radio di protagonisti.
13: Una radio da protagonisti.
14: Radio 6023.
15: I need you right in front of me.
16: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Aizvadītajos gados Eiropas Savienība ir saņēmusi rekordlielu patvērumu pieprasījumu skaitu. Tikai 2024. Gada pirmajā pusē vien ir saņemti vairāk nekā 513 tūkstoši pieprasījumu. Sieviešu un meiteņu īpatsvars ir iespaidīgs. Tā ir katra trešā patvēruma meklētāja. Bet vai dzimums ir nozīmīgs faktors patvēruma procesā? Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim kādu ļoti svarīgu tēmu – cik Savienības patvērumu pieprasījumu kontekstā nozīmīgs ir dzimuma faktors. Sāksim ar faktoloģisko pamatojumu. Patvēruma jomā galvenais starptautisko tiesību akts ir 1951. Gada Ženēvas bēgļu konvencija. Tajā noteikts, ka bēglis ir cilvēks, kas devies prom no savas valsts, jo tam ir pamats baidīties no vajāšanas, rases, reliģijas, tautības, sociālās piedarības vai politisko uzskatu dēļ. Šādi definējot bēgļa jēdzienu nav ņemts vērā dzimuma faktors, tāpēc starptautisko bēgļu tiesību normās ir bijis problemātiski atzīt sieviešu tiesības. Dzimuma faktors definīcijā nav minēts, taču ir trīs konvencijas, kuras kopā veidos stabilu starptautisko regulējumu, kas sievietēm un meitenēm nodrošina aizstāvību un aizsardzību patvērumu meklēšanas kontekstā. Tās ir Ženēvas bēgļu konvencija, konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tādā vērtā Stambulas konvencija. Bet kā tad Savienība patvēruma procedūrās ņem vērā dzimuma faktoru? Savas pastāvēšanas vēsturē Eiropas Savienība ir daudz darījusi, lai aktīvi veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ. Savienība ir izveidojusi kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, iestrādājot sensitīvus dzimuma faktorus tādos tiesību aktos kā kvalifikācijas direktīva, patvēruma procedūru direktīva, uzņemšanas nosacījumu direktīva un daudzos citos. Minētās direktīvas garantē īpašu aizsardzību mazaizsargātiem cilvēkiem, to starp sievietēm un bērniem. Piemēram, patvēruma meklēšanas procedūrām jānotiek rēķinoties ar sensitīviem dzimuma aspektiem. Cilvēku iztaujāšanai jānotiek tādos apstākļos, lai patvēruma meklētāji varētu brīvi runāt par vajāšanu dzimuma dēļ. Šādā sarunā nedrīkst piedalīties ģimenes locekļi. Patvēruma meklētājiem jābūt iespējai pieprasīt savu dzimumu intervētāju. Darbiniekiem, kuri vērtē pieteikumus, jābūt pienācīgi izglītotiem, vai arī viņiem jābūt iespējai saņemt dzimumu jautājumos kvalificētu speciālistu padomu. Ja procedūras pamatā ir tādi jēdzieni kā droša trešā valsts vai droša izcelsmes valsts, obligāti ir jāņem vērā tas, cik komplicēti izpaužas vajāšana dzimuma dēļ. Attiecīga palīdzība ir jāsaņem cilvēkiem, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts vecuma, invaliditātes, slimības, seksuālās orientācijas dēļ vai tādēļ, ka viņi cietuši no spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, un ir jādod viņiem laiks savus pieprasījumus paskaidrot. No nozīmīgu ieguldījumu, veicinot dzimuma faktoram sensitīvu pieeju Savienības patvēruma tiesību aktos, ir devusi arī Eiropas Savienības tiesa. Piemēram, tā ir atzinusi, ka vajāšana dzimuma dēļ ir viens no vajāšanas veidiem un attiecīgi arī pamats pieprasīt patvērumu vai alternatīvu aizsardzību. Tas nozīmē, ka sievietes, kuras tiek vajātas dzimuma dēļ, var lūgt patvērumu saskaņā ar Savienības tiesību normām. Tas ir milzīgs sasniegums, jo pētījumi liecina, ka dzimums cilvēkiem ir būtisks faktors pieņemot lēmumu par emigrēšanu. Iemesli, kuru dēļ cilvēki emigrē, vīriešiem un sievietēm nebūtu nav vieni un tie paši. Sievietes varētu bēgt no savas valsts, lai izvairītos no vajāšanas dzimuma dēļ, piemēram no piespiedu laulībām, vardarbības ģimenē vai izvarošanas, kas ir īpaši izteikti faktori tādās valstīs kā Afganistāna, Bangladeša un Somālija. 2024. gada oktobrī Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka talibu režīma sistemātiskā afgāņu sieviešu diskriminācija ir uzskatāma par vajāšanu. Līdz ar to Savienības dalību valstu iestādēm vairs nav jānoskaidro, vai afgāņu sieviete vai meitene, kas lūdz patvērumu, tiks vajāta, ja atgriezīsies savā izcelsmes valstī. Ir labi zināms, cik smagi ir ierobežotas sieviešu tiesības un brīvība talibu režīma apstākļos. Tas nozīmē, ka Savienības dalību valstu iestādes var neizmantot tiesības pieprasīt katras konkrētās lietas atsevišķu izskatīšanu. Tomēr tas dalību valstīm nav obligāts pienākums. Dažas no tām, piemēram Austrija un Luksemburga, jau ir paziņojušas, ka patvērumu pieprasījumus no afgāņu sievietēm arī turpmāk vērtēs atsevišķi skatot katru konkrēto lietu. Aplūkosim vēl vienu piemēru. 2024. gada jūnijā Eiropas Savienības tiesa saņēma lūgumu izvērtēt, vai divas irākiešu pusaudzes, kas jau 5 gadus dzīvoja Nīderlandē un bija pārņēmušas rietumniecisku dzīvesveidu, varētu uzskatīt par piederīgām īpašai sabiedrības grupai, ja tās dzimuma līdztiesību uzskata par fundamentālu vērtību. Savienības tiesa galu galā nosprieda, ka meiteņu pārliecība par dzimumu līdztiesību patiešām varētu būt viena no pazīmēm, kas raksturo īpašu sabiedrības grupu. Tādējādi tiesa konkrētajā lietā akcentēja dzimumu līdztiesības nozīmi. Šis ir svarīgs piemērs, jo spriedumā uzsvērts, ka dzimumu līdztiesība Eiropā ir fundamentāli nozīmīga vērtība un ka normatīvo patvērumu aktu kontekstā pēc tās var noteikt piederību īpašai sabiedrības grupai. Tāpēc ir arī jāapsver katra patvēruma meklētāja, sevišķi sieviešu un meiteņu, personīgā situācija un pieredze, jo cilvēks iespējams tiek vajāts savas pārliecības vai dzīvesveida izvēles dēļ. Minētie piemēri liecina par Savienības apņemšanos risināt problēmas, kas sievietēm un meitenēm ir aktuālas patvēruma procedūrās. Taču ir jāstrādā neatlaidīgi, lai garantētu, ka viņu tiesības ir pilnībā aizsargātas un ka visās Savienības dalību valstīs tiek konsekventi īstenot dzimuma faktoram sensitīva pieeja. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmaradt az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
10: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
7: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben két-három város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
10: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a 2 vagy néha 3 város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
7: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
10: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
7: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercuri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
10: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
7: Vegyük például Marseille Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
10: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
7: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy 2 különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ 2 oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
10: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
7: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
10: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
16: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
19: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
20: Adesso arrivo, non rompere.
19: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
20: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
19: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
20: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
21: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
23: Quali sono i vostri contatti?
22: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
25: 62-3
26: 6-0-20 che?
27: 60-23
26: 6-0-2-3
25: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának adatai szerint a háború továbbra is egyre több polgári áldozatot követel. 2025 végéig több mint 15 ezer ukrajnai civil vesztette életét, és több mint 40 ezeren sebesültek meg. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala emellett arról számolt be, hogy Ukrajnában még mindig több mint 13 millióan szorulnak azonnali humanitárius segítségre. A háború miatt történelmi távlatokban nézve is hatalmas tömegek kényszerültek lakóhelyük elhagyására, mintegy 4 millióan az országon belül, több mint 5 millióan pedig a világ más részein kerestek menedéket. Sokuk jövője még ma is bizonytalan.
1: Ukrajna gazdaságára szintén hatalmas nyomás nehezedik. Becsülendő a kitartásuk, ám a pusztítás mértéke döbbenetes. A Világbank, az ENSZ, az Európai Bizottság és az ukrán kormány legutóbbi becslései szerint az újjáépítés és a helyreállítás költsége jóval meghaladja majd az 500 milliárd eurót.
0: A háború okozta környezeti károk szintén kritikus szintet értek el. Az ökológiai pusztítás pénzben kifejezett mértéke a harcok eddigi 4 éve alatt elérte a mintegy 75 milliárd eurót. A konfliktus jelentős üvegházhatású gázkibocsátáshoz, a frontvonal mentén kiterjedt erdőtüzekhez, valamint Európa egyik legtermékenyebb termőterületének tartós elszennyeződéséhez vezetett.
1: A háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen mintegy 180 milliárd euróval támogatták Ukrajnát. Történelmi fordulatként 2025-ben az EU már több támogatást nyújtott az országnak, mint az Egyesült Államok, és először fordult elő, hogy katonailag is segített, mégpedig több mint 65 milliárd eurót elkülönítve a teljes keretből. Ukrajna így több száz harckocsira és kifinomult légvédelmi rendszerekre tehetett szert. Mintegy 32 milliárd euró sorsáról még nem döntött az Unió. Mindeközben az Ukrajna eszköz elnevezésű célzott uniós pénzügyi támogatási programból 2027 végéig 50 milliárd eurót kap az ország a túléléshez. A kifizetések az ukrán kormány által felvázolt méreható reformok és nagy beruházások megvalósításához vannak kötve.
0: Ezzel párhuzamosan az EU egyre nagyobb gazdasági nyomást gyakorol az orosz kormányra. 2025 végéig összesen 19 szankciócsomagot hajtott végre. Bár a szankciók Oroszországban az infláció növekedéséhez és a gazdaság zsugorodásához vezettek, a parlament újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy Moszkva árnyékflották segítségével kijátsza a korlátozásokat, ezért a szankciók hatékony betartatása fontosabb, mint valaha.
1: Az Európai Parlament mindig is az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását szorgalmazta. Az utóbbi szempontjából fontos áttörést jelentett az Ukrajna hitelezési együttműködési mechanizmus létrehozása. Ennek az innovatív eszköznek a lényege, hogy az Ukrajnának nyújtott hitelek törlesztésére használja fel a közel 300 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyonból származó rendkívüli bevételeket. A G7-eknek és az EU-nak sikerült egy 45 milliárd eurós hitelcsomagról megállapodniuk, ám az Európai Parlament továbbra is azon a véleményen van, hogy magukat a befagyasztott vagyoni eszközöket is el kellene kobozni, mert ebből fizetne Oroszország az általa okozott pusztításért.
0: Az európai és ukrán törekvésekkel párhuzamosan az Egyesült Államok is javaslatokkal állt elő a megbékéléshez. 2025 novemberében a Trump adminisztráció 28 pontos béketervet terjesztett elő, amelyben kitért többek között a tűzszünet feltételeire, egyes megszállt régiókban az aktuális területi fennhatóság elismerésére, valamint bizonyos Ukrajnának nyújtott feltételekhez kötött amerikai biztonsági garanciákra. A béketerv olyan pontokat is tartalmazott, amelyek korlátozzák Ukrajna jövőbeli katonai kapacitását, és kizárják az ország NATO tagságát. Az ukrán és az európai vezetők vitatták ezeket a kitételeket, az érintett felek pedig nem fogadták el őket.
1: 2022-ben az invázió kiteljesedését követően Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Kijevbe látogatott, elsőként a magasrangú uniós tisztviselők közül. Ezzel is jelezte az EU Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét. 2025. novemberi plenáris ülésén a parlament újra megerősítette, hogy szilárdan támogatja az országot a konfliktusban.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Ez a ház az első naptól kezdve Ukrajna népe mellett áll, és ez ma sincs másképp. Bizakodóak és hálásak vagyunk, hogy sikerült elmozdulni a béke irányába az Egyesült Államok közbenjárásával. Európában viszont tudjuk, hogy valódi békére van szükség. Olyan békére, amely tiszteletben tartja a felek méltóságát, amely igazságos és szabadságot hoz. De legfőképpen olyanra, amely azon az elven alapul, hogy Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról dönteni.
2: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
1: A parlament elnöke kijelentette, hogy az Európai Unió a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy létrejöhessen az a nehezen körvonalazódó béke megállapodás, amely mellett mindig is kardoskodott.
0: Az Európai Parlament az Unión belül látja Ukrajna jövőjét. 2024. júniusában hivatalosan is megkezdődtek a tárgyalások az ország uniós tagságáról. Azóta Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tesz azért, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós normákkal. A teljes jogú tagságért még keményen meg kell dolgoznia, de ebben továbbra is töretlenül segíti az Európai Unió. A tét nem csupán Ukrajna területi integritása, hanem az európai értékek, nevezetesen a demokrácia és a szuverenitás védelme, de mindenek előtt a béke. Mégpedig igazságos és tartós béke. Outro.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunil osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja Euroopa Parlamendi valimised on üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi maailmas. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida peaksid teadma Euroopa Parlamendi valimiste kohta. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas toimib valimissüsteem. Euroopa kodanikud valivad iga 5 aasta tagant oma esindajad Euroopa Parlamenti. Praegu on parlamendi liikmeid 705. Järgmises koosseisus on liikmeid 15 võrra rohkem, ehk 720. Igast liikmesriigist valitakse erinev arv parlamendi liikmeid kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel. See tähendab, et suurema rahvaarvuga riikidest valitakse rohkem parlamendi liikmeid, aga elaniku kohta on väiksematel riikidel rohkem esindajaid. Ühest liikmesriigist on Euroopa Parlamendis minimaalselt 6 ja maksimaalselt 96 liiget. Valimiste korraldus on igas riigis veidi erinev, aga aluspõhimõtted on kõikjal samad. Olenevalt riigist saavad valijad oma valiku teha kas erakondade, konkreetsete kandidaatide või mõlemate seast. Euroopa Parlamendi valimistel kasutatakse proportsionaalse esindatuse süsteemi. See tähendab, et ühest erakonnast valituks osutunud parlamendi liikmete arv on proportsionaalne erakonnale antud häälte arvuga. Aga kes üldse Euroopa Parlamendi valimistel hääletada saavad? Valimistel osalemiseks pead olema mõne liikmesriigi valimisealine kodanik. Eestis nagu ka enamikus Euroopa Liidu riikides on valimis iga 18 eluaastat. Kreekas saab valimistel osaleda alates 17. eluaastast ning Austrias, Belgias, Saksamaal ja Maltal alates 16. eluaastast. Teises liikmesriigis elaval Euroopa Liidu kodanikul on õigus hääletada kas oma koduriigis või elukoha riigis, aga mitte mõlemas korraga. Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine käib järgmiselt. Enne valimisi koostavad erakonnad oma nimekirjad. Valima minnes näed erakondade nimesid ja iga erakonna all selle kandidaatide nimekirja. Seejärel saad hääletada endale sobiva erakonna kandidaadi või erakonnatu üksikkandidaadi poolt. Pane tähele, et sinu antud hääl mõjutab ka seda, mitu kohta sinu valitud kandidaadi erakond Euroopa Parlamendis saab. Erakondade nimekirjad võivad olla kas avatud või suletud. Suletud nimekirja puhul osutavad valituks erakonna nimekirjas eespool asetsevad kandidaadid. Avatud nimekirja puhul, mida kasutatakse ka Eestis, saavad parlamenti kandidaadid, kes saavad erakonnas kõige rohkem hääli. Hääletuse lõppedes loetakse hääled kokku. Mandaadid jaotatakse selle põhjal, kui suure osa häältest erakond sai. See tähendab, et kõik erakonnad on parlamendis esindatud vastavalt nende toetusele. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Sinu hääl mõjutab demokraatia käekäiku Euroopas. Demokraatiat ei tohi pidada enesest mõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja seega ka meie ühine vastutus. Meil kõigil tuleb anda oma panus. Demokraatia hoidmine on meie kõigi teha. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
4: Kasmet kovo 8-ąją žmonės visame pasaulyje švenčia Tarptautinę moters dieną. Šią dieną pagerbiama kova už lyčių lygybę ir džiaugiamasi šioje srityje padaryta pažanga. Ši tradicija prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį nuo pokyčių reikalaujančių darbininkių judėjimų. Europa buvo šių įvykių centre. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje pažvelgsime į svarbiausius įvykius kovoje už moterų lygias teises.
5: Euro. Fonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
5: Eurofonica.
9: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
10: Eurofonica.
11: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano.

0: 2024-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját Maria Corina Machado-nak és Edmundo González Urrutiának ítélte oda. Maria Corina Machado a venezuelai demokratikus erők vezetője, és Edmundo González Urrutia, Venezuela legitimként elismert elnöke, a szabadságukért és a demokráciáért küzdő venezuelaiakat képviseli, legyen szó az országban vagy az országon kívül élőkről. Maria Corina Machado 2023-ban megnyerte a hazájában rendezett elnöki előválasztásokat. Ennek megfelelően a demokratikus ellenzék elnökjelöltjeként indulhatott volna a 2024-es választásokon. Miután azonban a venezuelai rezsim önkényesen eltiltotta mindennemű közhivatal betöltésétől, új jelöltet kellett állítani, aki Edmundo González Urrutia lett. A 2024 júliusi választások előtti időszakban a rendszer az elnyomás legkülönfélébb eszközeit vetette be. Többeket letartóztattak, eltiltottak hivataluktól, vagy emberi jogaikban sértettek meg. Az ország hivatalban lévő elnöke, Nicolás Maduro kihirdette választási győzelmét, melynek hitelességét több független megfigyelő szervezet, köztük az ENSZ is vitatta. Az Európai Parlament egy 2024. szeptemberi állásfoglalásában Edmundo González Urrutiát ismerte el Venezuela legitim elnökének. A választási csalás szülte tiltakozások és az azt követő politikai elnyomás miatt Maria Corina Machado az életét féltve bujkálni kényszerült. 2024. szeptember 2-án a venezuelai bíróság elfogató parancsot adott ki Edmundo González Urrutia ellen, amely nemzetközi szintű felháborodást váltott ki. González kénytelen volt Spanyolországba menekülni, ahol menedékjogot kapott. A másik két jelölt a következő volt. A közel-keleti béke előmozdításán fáradozó Women Wage Peace izraeli és Women of the Sun palesztin mozgalom, illetve azok társalapítói, valamint dr. Kubad Ibadoglu azerbajdzsáni akadémikus és korrupció ellenes aktivista, akit 2023-ban letartóztattak, mert bírálta hazája olaj- és gáziparát és jótékonysági alapítványt hozott létre az ellopott közpénzek visszaszolgáltatására. A gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntett ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. A díj Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről kapta a nevét, aki az emberi jogok védelmének szentelte az életét. Az elismeréssel 50 ezer euró pénzdíj is jár. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi!
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
8: Ahmed! A tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62.3
12: 6020 che?
13: 60 23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.